0: Zsangadaranik.
1: Zsangadaranik. Drága Védás, Madrani!
0: Zsangadaranik.
1: Nézd, az a Pespo!
2: Magatia Vasszim!
1: Nézd, az a Pespo!
2: Magatia Vasszim!
1: Nézd, az a Pespo!
2: Magatia Vasszim!
1: Mora, mi è nudo semane! Odmah da prestanem!